0: Nagadutkámos gaut címeit.
1: Máni istatamas kaláten kásáksz neskáhúj, eim jomruvásiót sem dózsú ízmok, eszmájt sed iskolt, eim cín nóstmávén távos, ingesztmávén távos, ócsa vassze hos.
0: Stváma lidin cén dogo obszatót, im donám gavasszadját, díszke gyen piát im donám.
1: Máni istatamas kaláten kásáksz neskáhúj, eim jomruvásiót sem dózsú ízmok, eszmájt sed iskolt, Imagine the one who bear with them, who yet wrote them, which never bear with them.